rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el. A

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: BSFM. BSFM. Portimix. BSFM.
1: Portimix. 50%. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország. Ez nem vidék, srácok. Nagy lelkű voltam, de idén váltok éhes vagyok, többé nem diétázok. Hiénák,

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Okay. Okay, rendben.

Base FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: elé.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromek!
2: Bass 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Hamarosan lezárulhat a hetes cikkelyes eljárás. Hőségriasztás él. Nem érdemes hanyagolni az olvasást a nyáron. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli. De a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a széves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Indul a Peace Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Peace FM.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyha technológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabadgyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabadgyökök?
Fontos tudni, hogy szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabadgyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabadgyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korrózió folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabadgyökök ellen? A szabadgyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabadgyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil ciszteinek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületek kialakulnak át, például S alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Állatkísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumi körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma a vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt,
6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kis létszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jawa, Oyeke.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Vizsgálják az aszbeszt szennyezést. Már hivatalos, csak 8 évig szolgálhat egy miniszterelnök. Véget ért a tanév. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Valódi egyeztetést és válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizetelfhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számlanélküli költségtérítéseket, és a felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Súlyog Tamás köztársasági elnök. Mostantól nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízást töltött be. Az új szabály európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvasható a tájékoztatásban. Itt a vakáció, péntek délutánnal véget ért a tanítás, elkezdődött a nyári szünet. A diákok mostantól csak nem 10 héten át pihenhetnek. Az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A nyári szünetet több mint 1,5 millió általános és középiskolás, illetve egyetemista élvezheti. Itt a kánikula csúcsra járhatnak a napokban a klímák. Fontos azonban, hogy a légkondicionálót rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta a rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső térén, vagy a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8.

0: érzékenyek.
1: Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. A várható időjárásról már is mondom a részleteket.

0: fogyasztjanak az autókban. A jelenlegi előrejelzések szerint egész jövő héten 30 fok felett alakulnak majd a csúcsértékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: even wear.
1: 96. Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek. A mikrofonnál RP, tartsatok velem a hétvége folyamán is. Az első nap, amivel nyitom a mai 4 órámat, az nem más, mint Juhász Marci, vagyis Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a kedvenc rádiótokban ma reggel is, a 96. Bass FM-en indulunk.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy jó hazai ötös fogat, öt ifjú cowboy, jön a Valmár duója, kiegészülve Brunoval, Spakkal és Manuellel, és a lányokról is érnekelnek, tele adrenalinnal, tele jó vizuállal látott klippel, jön a Visszavérem, itt a Bass.

R&B zenék 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Menjünk tovább egy bombasztikus klippel és egy nagyon király dallal. 2024. július 5-én droppolt a világhálón, azóta pedig már 25 millió fölött jár. Érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója, és pörög tőlük a Backpack. Itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a Backpackba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Hamarosan lezárulhat a hetes cikkelyes eljárás. Hőségriasztás él. Nem érdemes hanyagolni az olvasást a nyáron. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a széves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
4: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
3: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról.

0: Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A GNX album rengeteg díjat besöpört, ez a dal pedig arról az albumról érkezik hozzátok, jön Kendrick Lamar, SZA és a Latter.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik a Four Season albumra egy nagyszerű alkotás, május 3-án droppolt a világhálón, közelíti a 2,6 milliót és a 18. legnépszerűbb a hazai dalok listájából, jön BSV nagybogi kombója, Always Be Mine, itt a 96 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Sandra C megkérdőjelezhetetlenül megalapozta már a nevét a UK Hip Hopban, többek között olyan daloknak köszönhetően, mint a Lil Babyvel közös Band for Band. Ez forog itt a 96.4 Biz FM-en.

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Vizsgálják az aszbeszt szennyezést. Már hivatalos, csak 8 évig szolgálhat egy miniszterelnök. Véget ért a tanév. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Valódi egyeztetést és válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizetelfhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számlanélküli költségtérítéseket, és a felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Súlyog Tamás köztársasági elnök. Mostantól nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízást töltött be. Az új szabály európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvasható a tájékoztatásban. Itt a vakáció, péntek délutánnal véget ért a tanítás, elkezdődött a nyári szünet. A diákok mostantól csak nem 10 héten át pihenhetnek. Az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A nyári szünetet több mint 1,5 millió általános és középiskolás, illetve egyetemista élvezheti. Itt a kánikula csúcsra járhatnak a napokban a klímák. Fontos azonban, hogy a légkondicionálót rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta a rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10

Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. A várható időjárásról már is mondom a részleteket.

0: maradhatjanak az autókban. A jelenlegi előrejelzések szerint egész jövő héten 30 fok felett alakulnak majd a csúcsértékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper szombatot és mindenkinek kellemes pihenést. A mikrofonnál Erti, magyar vonalra fogunk rákanyarodni. Egy olyan dallal, amit ha meghallotok, egyből kiugrotok az ágyból, illetve...

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy visszatérő párossal megyünk tovább, na meg egy oldallal, ilyen Diaz Menta, Méreg.

0: bán.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Olyat rakott a négye, hogy az agyatokat eldobjátok bőven. 130 millió feletti megtekintés 8 hónap alatt, és ez nyilván folyamatosan növekszik. Ahol első helyen nyitott, UK Afrobeats lista, UK Hip-Hop R&B lista, US Rhythmic Airplay Billboard lista első hely, US World Digital Song eladások listája szintén első helyen, úgyhogy a pici lány nagyot gurított, lassan már ott tartunk, hogy a Dolce és Gabbana is beáll a Chanel mögé. Érkezik Tyla, és a kiváló felvétele a Chanel, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Olcsóbban tankolhatunk a védett árnál, újabb egyesület segíti az állatokat, marad a hőség. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Kivezethetik a védett üzemanyagárakat, a jövő héten már dönthet is erről az országgyűlés. Az erről szóló előterjesztés szerint ugyanis a nemzetközi energiapolitikai helyzet egyre javul. A tervezet ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén a szakminiszter ismét bevezesse az ármaximumot. Több benzinkúton egyébként már a védett ár alatt tankolhatunk. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. A fel nem használt állat eledeleket mostantól a menhelyeknek juttatják el. Az alapítvány jelenleg mindegy 120 tonna állateledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnányi adomány érkezik a székesfehérvári raktárba. Az európai szinten is egyedülállónak számító program keretében a jövőben állatgyógyászati eszközöket és gyógyszereket is fogadnak majd. Újabb razzia, ellették a rendőrök az ország útjait. Ma délelőttig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel megfújatják a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket, közölték. A tavalyi akció során több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást. Közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban továbbra is zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat és a jogosítványát is elvehetik. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor kamokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Marad a nagy meleg, másodfokú hőségriasztás van érvényben. A várható időjárásról már is mondom a részleteket.

0: autókban. A jelenlegi előrejelzések szerint egész jövő héten 30 fok felett alakulnak majd a csúcsértékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper szombatot és mindenkinek kellemes pihenést. A mikrofonnál Árpi, magyar vonal, jön Pifu. Változnak a helyek, ezzel szágulunk tovább.

0: pedig meg se kértem.
1: Nem szégyell a gyengeségéről beszélni, főleg párkapcsolati témákban sem. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha, itt a 96 Népész FM-en.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok. Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron. Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal. Alza.hu. Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
2: Megszűnhetnek a védett üzemanyagárak, megalakult az Állatvédelmi Élelmiszerbank, még razziáznak a rendőrök. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Kivezethetik a védett üzemanyagárakat. A jövő héten már dönthet is erről az országgyűlés. Az erről szóló előterjesztés szerint ugyanis a nemzetközi energiapolitikai helyzet egyre javul. A tervezet ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén a szakminiszter ismét bevezesse az ármaximumot. Több benzinkúton egyébként már a védett ár alatt tankolhatunk. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. A fel nem használt állat eledeleket mostantól a menhelyeknek juttatják el. Az alapítvány jelenleg mindegy 120 tonna állateledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnányi adomány érkezik a székesfehérvári raktárba. Az európai szinten is egyedülállónak számító program keretében a jövőben állatgyógyászati eszközöket és gyógyszereket is fogadnak majd. Újabb razzia, ellették a rendőrök az ország útjait. Ma délelőttig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel megfújatják a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket, közölték. A tavalyi akció során több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást. Közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban továbbra is zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat és a jogosítványát is elvehetik. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
3: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
2: Marad a nagy meleg, másodfokú hőségriasztás van érvényben. A várható időjárásról már is mondom a részleteket.

0: Meteorológiai előrejelzések szerint egész jövő héten 30 fok felett alakulnak majd a csúcsértékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Sokszor az egyszerű a nagyszerű, mint vizuálban. Több mint 197 ezer like, majdnem 6 ezer hozzászólás és 55 milliós megtekintés. Ez a mérlege a következő dalhoz leforgatott videóklipnek. Jön nálunk Azaria, Pöröktől a Four Moods, itt a 96 Base FM-en.

0: 98.6 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP. A következő dalnak is egészen komoly a mérlege, majdnem 1,4 milliárdos megtekintés, egy brutál színezéssel ellátott videóklip, és természetesen egy brutál hangzás. Érkezik Travis Scott, Drake egyik közös csúcsdala, amely nem más, mint a sokak által kedvelt és szeretett Sicko Mode. Ezzel szágulunk tovább, itt a 96.6 Bass FM-en.
1: Sun is down, freezing cold, that's how we already know.

Szuper szombat reggelt mindenkinek, sziasztok! A mikrofonnál Erpi, magyar vonalra kanyarodunk ismételten, egy nagyon sikeres hazai dallal fogunk tovább menni, egy csapat és egy szóló előadó alkotta meg, BSV, Nagybogi duójén, Always Be Mine, itt a 96-in BSFM-en.

0: Bang this shit. Kattanj ránk.
1: Kattanj ránk.
0: 96.4
1: Bass FM.
0: Rap,
1: Hip-Hop,
0: R&B.
1: Besten kívül is
0: bassfm.hu.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Nagyon jól nyitott a következő dal. A UK Singles-ek között az első helyen, a UK Hip Hop R&B dalok listáján szintén az első helyen, a US Billboard 100 listán szintén az első helyen. Mindemellett csinált egy háromszoros platinát az Egyesült Államokban. Nagyon jó volt az énekesek választása, Nelly Furtado és Justin Timberlake volt a felkért beat. Sokáig egyébként az egyik legjobb producerek között emlegették a nevét, nem más, mint Timberland, és összeraktak egy nagyon komoly kis dalt, ez nem más, mint a Give It To Me. Én mára ezzel a trióval búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkinek, te kellemes szombatot, jó pihenés!

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 B-FM. Hírek.

0: Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett 7-es cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a széves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
1: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28% is eshetnek, és akár 36% is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
0: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárás.

0: Kiss FM.
1: 96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Kemo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a raptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album 3 különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Catet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már több rap verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez virágkörüli turné mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

inspiring and for me for all this time. And I love

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Doechii és SZA Girl Garap című 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Garapot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője, SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatózó jachton látjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel még 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagja is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik 26 is az lesz. A Girl Garap könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtépe az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár, és 2026-ban a hírek szerint végre meg is jelenik majd. A február 1-én megtartott idei Grammy gálára sem távozott üres kézzel, az Anxiety, bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Doechii és SZA, és közös dolog a Girl Garap, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 16. helyről, ezzel megyünk tovább.

Bizafem, Rappi, Pap, R&B, Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Béztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ér be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidabab Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country-ről is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdalamot is átemelték a Hidden Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossaph című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Béztopuszas lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Top 20. A tizedik.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcelről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 egy Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 8. helyen Ty Lush Chanel 2025-ös dala áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag afrikai kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjévé kiáltották az Amapiano királynőjének, ami országa a legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális lágere, a dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett, előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emeletre magas rózsaszín cipő mellett táncolva. Megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Tyla, tőle is Chanel című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 8. helyről, ezzel megyünk tovább.

94.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele a Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 27 évet, és meg sem állunk 1999 júniusáig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal tarolta az amerikai top listát. Ez a dal bizony nem más, mint Busta Rhymes és Janet Jackson közös dala, a What It's Gonna Be. A 90-es évek legvégén már az óriási dolognak számított, hogy a pop aktuális királynője Janet Jackson egy replemezen vállalt közreműködést. Ez a replemez pedig Busta Rhymes harmadik szólóalbuma volt, az ELE, azaz az Extinction Level Event, ami 1998. decemberében jelent meg, borítóján a lángokba borult New York City-vel. Busta és Janet duettje az album második sikere volt a Gimme Some More után, és ez is igazán emlékezetes videót kapott Hype Williams rendezésében, abszolút futurisztikus hangulatban. A dalt Grammy-re is jelölték, de a 2000-ben megtartott gálán végül a The Roots és Erykah Badu közösen elvitték előle a gramofon alakult szobrot. Több mint 10 évvel később pedig a ma már ünnepelt sztár producer Keith Ranada készített saját remixet belőle, de most jöjjön az eredeti, jön Busta Rhymes és Janet Jackson What It's Gonna Be című slágere itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából ezzel.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Indul ez a szombat velem Széles Izával. Ne felejtjétek, hogy lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Burna Boyt, tőle pörög a City Boys.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

Rap Hip Hop R&B. Betonhofén zenekara a Soproni SC Vas és Villamosipari Technikum évzáróján jártak, és egy mini koncertet adtak a régi új diákoknak. Apropó Sopron, a Sopron Fest nem sokára indul július 2-án, 3-án és 4-én. Szerezzétek be a jegyeket, le ne maradjatok. Addig is pörög betontól az angyalok.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. Basefm.hu.

0: them boys!
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az underground rap csillagával megyünk tovább, Sissivel. Tőle indítom a Blahát.
2: Ha üdnek, szaladj el, mert jobb adni,

Két kell, nyolc kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem. Ha hó, ha nem. Ha nem. Szóval eljött, szóval jár, mert meg kell. Arcsotok velem, erre mit mondasz?

0: A Bling.
1: A Kuma. A Cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
0: Az New School.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére méghozzá hazaival. Hozom nektek a Jason Derulo előtt fellépő K. Kevint, jó barátjával LL Juniorral, tőlük pörgetem a Csavargó című szerzeményüket.

illetve 64 Bass FM Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek The Weeknd-et, aki új anyagon dolgozik, és állítólag visszamegy a sötétebb Trilogy féle hangulathoz, kevesebb pop, több R&B és alternatív vibe lesz. Illetve felmerült, hogy több kollaborációja is lesz, köztük latin és afrobeat előadás.

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek Kidinget, aki most Amerikában turnézik, egyelőre Európában nem jön, de itt nálunk most játsszuk tőle a Dead Wrong slágerét.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken evezünk, hozom nektek a BSV srácokat és barátait. Egy igazán ikonikus dallal megyünk tovább, indítom nektek a Mokobo Ganget.

órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legtöbb

0: Hány bolt, de tízezer, nem is szom, csak vízezer. Now, brother,
1: look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Peace FM. Rap, hip-hop, R&B. Yeah.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

96.4 Bassa FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitálok titeket. 1995-ig meg sem állunk az időben, ugyanis akkor készült Coolio-nak az egyik legismertebb dalom, méghozzá a Gangsta's Paradise albumáról. Pörgetem is nektek a Too Hot slágerét.

mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el. Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandit, a Bindobiszki.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a zeneileg most is aktív Akont, aki nemrég hagyta abba az európai turnéját, és igen sikeres állomásokat tudhat magáénak. Most pörgetem az Eminemmel közös Smack That slágerüket.

át a BSV-t, akikhez most csatlakozik egy igencsak csinos énekesnő, aki nem más, mint Nagy Bogi. Az elmúlt hetekben felmerültek a pletykák, hogy lehet, hogy kicsit szorosabb a kapcsolatuk McLeoddal, de egyelőre ezt mind a ketten cáfolják, hát majd a jövőben kiderül, hogy pontosan mi is van közöttük. Minden esetre egy nagyon jó kis dal lett az ő ismerettségükből. Indítom nektek az Always Be Mine-t.

0: 96.4 96.4 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B.
1: I promise I swear, I swear. I'm there, bitch.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek Tidenit, aki szerencsére most már jó útra tért, és nagyon sokat edz, az új zenéire és a megasztáros zsűrizésére koncentrál. Ne felejtjétek, hogy július 31-én Budapest Parkos koncertje lesz, és szerintem a következő dal is elhangzik. Indul nektek a Szeretsz-e!

0: the end.
1: Woo! Yeah! Ennyi.
2: 95.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

lemezük legnagyobb sikerével, ami gyakorlatilag az egész R&B műfaját egy másik pályára állította Európában, ahol ez volt a legnagyobb sikerük. Ez a No Scrubs itt a 96.4 BSFM-en.

Camptonba, Los Angeles híres hírhet kerületébe, ahol az egyik fiatal tehetség YG éppen tegnap jelentette meg a legújabb lemezét, a címe Gentleman's Club, a folytatásban pedig jön a track, amivel a világ megismerte őt, Rich Homie Quan, Meek Mill, Nicki Minaj, valamint Lil Wayne a közreműködők, jön a track itt a 96.4 Bass FM-en.

R&B a Race Remördel folytatjuk, akik első magyarországi fellépésüket a Balaton parton adták, Zamárdiban, a Balatonszándon, Szvéli pedig idén nyáron a duóból visszatér, ezúttal azonban nem a Balaton partra, hanem Szegedre, és valószínűleg ott is el fog hangzani az a track, amit annó hallhattunk Zamárdiban, ez pedig a No Type, ezzel folytatjuk itt a 96.4 B.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.
1: Abszolút megéri a folytatásban is a Bass FM-mel maradni. A következő órát magyar dallal indítjuk majd. Alig néhány pillanat, és érkezik a Schwindler.
2: Itt hogy a tüktök egy csapásra. Mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

0: minden szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok. Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron. Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal. Alza.hu. Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jam, Rap Hip Hop R&B, a mikrofon mögött, ebben az órában is DJ Venom, akik pedig rappelni fognak, jön majd 50 Cent, érkezik majd egy hamisítatlan atlantai rap klasszikussal az Outkast, énekelni pedig többek közt Tyla fog. Kezdeni azonban azzal a rapsztárral kezdünk, aki a futball világbajnokság amerikai megnyitó ünnepségén több mint 1 milliárd tévénéző előtt lépett fel, ő pedig nem más, mint Future. Ő érkezik itt a 96.4 Base FM-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

időben, elsősorban a filmiparban jeleskedik, na meg persze az aréna turnézásban. Mindeközben első valódi lemeze, a Get Rich or Die Trying egyre magasabbra kapaszkodik, mindenki szerint minden idők legfontosabb rap lemezeinek listáján, szép lassan olyan lemezek mellé, mint a Public

másfél évvel ezelőtt gyakorlatilag teljesen váratlanul a semmiből jelentette meg legújabb lemezét, a GNX albumot, amit aztán idén januárban gyakorlatilag Grammy eső koronázott meg, és rengeteg új arany gramofon szoborral térhetett haza a gála után. Most érkezik a lemez egyik legnagyobb sikere, ez a Peekaboo itt a 96.4.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Here. 96.4 Bass FM.
2: Ez így nem mehet tovább.

Airbnb-ban jártok, már nem stúdióként használják, hanem Airbnb-zni lehet benne. Szóval, hogyha valaki eltöltene egy-két éjszakát egy darabka hip-hop történelem falai között, akkor ezt Atlantában meg lehet tenni. A folytatásban jön talán a legnagyobb Outkast siker, ez a Miss Jackson, ami témájában Erika Badu édesanyjának szól, egy bocsánatkérés Andrétól. Szóval érkezik az Outkast itt a 96.4 BSFM-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd a D12 éppen 25 éves albumát, felköszöntjük Tupacot égi születésnapja alkalmából, és kiderül, hogy kikkel készít közös albumot a New Yorki legenda Rakim. És hogyha már New York, akkor a hip-hop bölcsője továbbra is ünnepel, nem is akár hogyan. 2 millió ember ünnepelte az utcákon ugyanis néhány napja, az 1973 után újra NBA bajnoki címet szerző New York Knicks játékosait. Azok közül az utcák közül pedig az egyiket nemrég nem másról keresztelték el, mint Young Cass saját hőséről, DMX-ről, jön is a Rough Riders vezére itt a 96-nél.

Te a 25-öt az első album, ami Eminem kiadójánál, a Shady Recordsnál valaha megjelent. Ez pedig a Dirty Dozen, azaz a D12 első lemeze, a Devil's Night, ahol Marshall Mathers egy albumon egyesítette régi barátait. A kritika nem rajongott érte, de a rap rajongók azért szerették, Eminem pedig éppen az egyik karrier csúcsán tartott akkor, amikor ez a lemez megjelent, így pillanatok alatt elfogyott belőle 2 millió példány. Hallatjuk rajta a Truthers csodás hangját, és a később a szintén a Shady Recordsnál kiteljes esedő Obi Trice is beköszönt. A D12 tagjai közül Eminemen kívül persze Mr. Porter futott be egyedül sikeres szóló karriert, ő azonban nem rapperként, hanem beatmakerként lett nagyon keresett, például a PIMP beatjét is ő írta 50 Centnek. Most jön a 25 éves D12 album legnagyobb sikere, ez a Purple Pills itt a

ünnepelte volna 55. születésnapját Tupac. Azt talán kevesen tudjátok róla, hogy a California lávot megíró, a nyugati partot éltető rapsztár MC New York néven kezdte a karrierét, aztán a Digital Underground ródja és háttértáncosaként került először a színpadra. Mindössze 25 éves volt, amikor Las Vegasban egy Tyson meccs után halálos lövések érték, ennek már majdnem 30 éve, és mégis mindenhol a világon pólókon viselik az arcát és hallgatják a dalait. A Dear Mama című remek dokumentumfilmből ezeken kívül is rengeteg dolgot megtudhattok még a zseniális, egyben elképesztően bonyolult személyiségről, akit úgy hívtak Tupac Shakur. Most ő érkezik itt a 96.4 Base FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Rakim több mint 15 év kihagyás után 2 évvel ezelőtt kezdett el folyamatosan új trackeket megjelentetni. Együtt dolgozott bármelyik generációból azokkal, akiket mint MC sokra tartott. Így született közös track a Wu-Tang-ből ismert Masta Killával és a Dogpound-ból szintén jól ismert Kuráptal is. Most pedig Rakim bejelentette, hogy ezzel a párossal nem csak egy tracket, hanem egy teljes közös albumot is felvesznek együtt a stúdióban. A váratlan East Coast West Coast egyesülés még idén megjelenik, mi pedig nagyon kíváncsian várjuk. A keleti és a nyugati part találkozására volt már bőven példa, például amikor Nas és az általa vezetett Firm csapata Dr. Dre beatekre készített el a fél lemezét. A folytatásban érkezik a mester, akit a tengeren túlon csak God MC-nek hívnak, Rakim itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Eve, a Brooklyn Dodgers, J. Cole és Jay-Z is. Ez továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Múlt héten már említettem, hogy sok sportrajongó a Wu-Tang Clan félidei fellépésének tulajdonította, hogy a Knicks csapata mellé állt a szerencse, megtört az átok, és 53 év után újra bajnok lett a New York. Rezáik persze nagyon örülnek ennek, el is mentek gyorsan Jimmy Fallonhoz fellépni, és most egy Wu York Knicks feliratú kollekciót is piacra dobtak, pólókból és persze kosármezekből, hogy ünnepeljék ezt a történelmi győzelmet, aminek a kapcsán hetek óta öröm mámorban úszik a város. Jön is a Wu-Tang Clan Wu Yorkból, itt a 96.4 Bass FM-en. 1, 2, 1, 2, check this out, it's the jump walk right now, I want everybody...

ív hosszú kihagyás után tért vissza idén a színpadra első saját európai turnéjával. Ezt megünnepelve vállalta el az első Tiny Desk koncertjét is, ahol a legnagyobb 8 sikerét játszott el, a Who's That Girl-től a Gangsta Lovin'ig, természetesen a hely szelleméhez illően élő zenekarral. A hip-hop világ imádja az erről készült videókat, mi pedig kíváncsian várjuk, hogy a sikeres filmkarrier és könyvírás után a nagy színpadokon is lássuk a legendás ívet, aki nem mellesleg idén év elején végre a The Roots You Got Me című dalában való közreműködéséért is megkapta az addig elveszett Grammy díját. Most jön a Tiny Desk koncert dalai közül a Satisfaction, ő Eve itt a 96.4 Base FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Nincs nagyobb Knicks rajongó, és kevés nagyobb New Yorki van, mint a filmes legenda Spike Lee. Évtizedek óta az első sorban ül a Gardenben, és természetesen a csapat győzelmét ő is együtt ünnepelte az egész várossal. Egy saját blockpartit is szervezett a tiszteletükre, ahol DJ Spina és a Black Moonból és a Beatminersből ismert DJ Evil D álltak a lemezjátszók mögé. És hogyha már New York és Spike Lee és Hip Hop, akkor jöjjön a Mester Crooklyn című filmjének soundtrackjéről mi más, mint a Crooklyn Dodgers első felállása, azaz Mesta és Buckshot és Special Ed Cutie Beaten, egy 90-es évek elejé New Yorki klasszik itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd az első Jay-Z album megjelenésének 30. évfordulóját, amit a mester már egy egyedülálló karrier összegzéssel koronáz meg hónapok óta. Kicsit erre hangolódunk is, hiszen a nagy New Yorki ünneplésből nem maradhattak ki a Jay-Z trackek sem, sőt az egyik himnusza is a városi örömünnepnek Jay-Z-é. A dolog érdekessége csupán annyi, hogy ő ugye sokáig a rivális Brooklyn Nets csapatának volt a tulajdonosa. Érkezik Mr. Sean Carter itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

98.1 BSFM rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este a kedvenceimet mixelem nektek itt a Superfly Radio Show-ban a 96.4-en. Este 8 és 10 óra között hozom a talp alá valót, de ahogy én elköszönök, sem maradtok zene nélkül, ugyanis Ben Junior hozza az ő kedvenceit egészen éjfélig. Úgyhogy érdemes velünk maradni ma este, hogyha buliba mentek, vagy hogyha otthon bulisztok, illetve hogyha chillesztek akkor is, ugyanis a következő track minden előbb említett eshetőségre zseniális. Érkezik Snoop Dogg és a The Next Episode a Superfly Radio Show.

0: Superfly 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B, Mixben. Minden szombat este 10-től 11-ig a lemezjátszóknál Rédabia. Rédabia.
1: Slow down, grab the wall, wiggle like you're trying to make

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Micsoda menő beatek pörögtek eddig, de úgy érzem, hogy most egy picit ideje van már azért csajosítani. Egy olyan dallal megyünk tovább, ami nekem tini koromban is nagy kedvencem volt, és az első buliaimban is hallottam. Illetve, hogyha mai napig játszom nektek az éjszakában, felrobbantjátok rá a klubokat, kortól függetlenül. Szerintem az alapbeatjéről már felismertétek, ez nem más, mint Kelis és a Trick Me.

rá. 96 BSFM rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton a kedvenceimet és a kedvenceiteket mixelem itt a Spotify Radio Show-ban a 96.4-en. Az első két órában vagyok veletek, és így az első óránk feléhez közeledve egy picit tekertük a csípőnket is, úgyhogy stílust váltunk, de ugyanúgy maradunk csajos vizeken. Ugyanis érkezik a rap királynője, azaz Nicki Minaj. Ez az Only című trackje, amiben hallhatjátok Lil Wayne, Drake-et és Chris Brown-t is. Nekem ők mind a négyen nagy kedvenceim, úgyhogy nagyon szeretem ezt a kollabot is. Érkezik itt a 96.4-en a Superfly Radio Show.

0: running from the lights.
1: BSFM, rap, hip-hop, R&B. Micsoda trackek szólnak itt, már csak 10 percünk maradt az első óránkból, de ne felejtjétek, hogy egészen évfélig hozzuk a talpalávalót. Velem még hátra van egy közös óra, utána pedig Ben Junior átveszi a stúdiót, és egészen évfélig hozza a parti indító bengöröket. Hogyha szeretnétek ez alatt nekünk üzenni, azt a 0620 96 499 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óra utolsó blokkjában is menő biteket tartogatok még azért. Mondhatom, hogy egy kollégámmal megyünk tovább, ugyanis érkezik DJ Khalid és Estelle a Let It Go, úgyhogy hangot fel, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Yeah.

0: OG Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Ju made it.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies.

96.4 B-szeten rap, hip-hop, R&B. Én Brédo Bia vagyok, minden szombaton hallhattok mixelni itt a Superfly Radio Show-ban este 8 és 10 óra között. Utána pedig a stúdiót Ben Junior veszi át és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen van még egy közös óránk, amiben igyekszem majd a menőbbnél menőbb trackeket hozni. Az első blokkban hallható lesz majd Don't Oliver, Drake és az alattunk lévő tracket már biztos felismertétek. Bizony, ez nem más, mint Post Malone és ezt tőle a Rockstar. Egy igazi bólogatós track érkezik itt a Superfly Radio.

egészen éjfélig Ben Junior veszi át a lemezlejátszókat. Hogyha szeretnétek írni nekünk, azt a 0629699999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni, vagy a social médiában is megtaláltok minket, Bészen és Instán is, Bész FM Hungary néven. Most pedig vissza a zenéhez, egy extravagáns előadó művésszel megyünk tovább. Lehet, hogy az alapbeatjéről már felismertétek, bár ez egy extended verzió, úgyhogy nem biztos, hogy olyan könnyű. Ő nem más, mint Tekashi 69.

R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között hozom a kedvenceimet, mixelek, és egyébként itt a stúdióban táncolok is rájuk. Eszméletlen jó zenékhez, amire nem tud egyszerűen egy helyben állni az ember, legalábbis én nem. Az elmúlt pár percben egy Chris Brown track szólt, most pedig csajos vizekre ebbezünk. Egy fiatal tehetséggel, akinek a karrierje nemrég indult be igazán, de azóta dübörög rendesen. Ő pedig nem más, mint Doja Cat, aki 2024-ben egy világkörüli turnét, stadionokat tett sold out-tá. És közben mégis alázatos tudott maradni. A trackjeiben is köszönetet mond azoknak, akik segítették, egyengedték az ő útját. A gerintőittel Nicki Minajnak a segítségét köszöni meg. Örög is, itt a Superfly Radio Show-ban.

0: Get the fuck up. Long Isle. Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.
1: 91 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egyszerűen imádom ezeket a zenéket. Az elmúlt pár percben a Simon Says szólt, én pedig Breda Bia vagyok, aki minden szombaton a kedvenceit mixeli nektek este 8 és 10 óra között itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Nem sokára sajnos a második óránk végéhez közeledünk. Ahogy én elköszönök tőletek, egészen éjfélig Ben Junior átveszi a lemezjátszókat. Én nagyon szeretem az ő stílusát is, egy csomó afrobeatet is szokott hozni, egy csomó újdonságot, úgyhogy mindenféleképpen éppen megéri majd velünk maradni. És minden pénteken, illetve szombaton este 8 és éjfél között ránk tekerni, ugyanis ekkor szól a Superfly Radio Show. Pénteken Revolutionnel, Venommal és Nessel, szombaton velem Breda Biával és Ben Juniorral. Megyünk is tovább, itt a Bass-en.

Vote ma megyünk. 96.4 Peace FM, rap, hip-hop és R&B. Ezt nagyon szeretem azt a szám. És and we are back to the Superfly Mix Show. Next, Tiger, Jenna Aiko, Pop Smoke. This is Sunshine.

rap, hip-hop, R&B, mixben, bro, vágod. Ez a 96.4 Peace FM, rap, hip-hop, R&B, peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

0: Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B, newsman. Bro, vágod.
1: Ez a 96.4
0: Base FM. Rap, hip-hop, R&B, peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

Kiss FM Mix műsora. Rap, hip-hop, R&B. Mixben. Bro, vágod? Ez a 96.4. Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

0: Superfly Radio Show. A 96.4 Bass FM-en.
1: Bass.
0: Rap. Hip-hop.
1: R&B.
0: Mixben.
2: Superfly Radio Show.
0: Bro, vágod?
2: Ez a 96.4
0: Bass FM. Rap.
2: Hip-hop.
0: R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B. Mixben Superfly Radio Show. 96.4 Base FM. Go, vágod. Ez a 96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B. Beat.

Lépj be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citra meg, gang!
2: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: 96.4. Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.